0: Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van, nem merszem még. Új dallam, hát ez micsoda. Idegen

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai turné, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol

0: a stúdióban egy beszélgetésre. A sportszakemberrel, edzővel arról is beszélgettünk, hogy kell reálisan látni a küzdő sportot, és arról is szó lesz, kiknek ajánlott a sportág kipróbálása. Emellett sok másról is beszélgettem Bartók Zsolttal. Az interjút azért vettük elő most újra, mert az Egyesület fiatal sportolói eredményt eredményre halmoznak. A közeljövőben szeretnék ismét leülni majd az Egyesület vezetővel, edzővel, és ha lehet, növendékeivel is. Addig azonban jöjjön egy kis emlékidézés, sok információ az Egyesület működéséről. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le még korábban a stúdióban egy beszélgetésre. A sportszakemberrel, edzővel arról is beszélgettünk, hogy kell reálisan látni a küzdő sportot, és arról is szó lesz, kiknek ajánlott a sporták kipróbálása. Emellett sok másról is beszélgettem Bartók Zsolttal. Az interjút azért vettük elő most újra, mert az Egyesület fiatal sportolói eredményre halmoznak. A közeljövőben szeretnék ismét leülni majd az Egyesület vezetővel, edzővel, és ha lehet, növendékeivel is. Addig azonban jöjjön egy kis emlékidézés, sok információ az Egyesület működéséről.
1: Köszöntöm a Körmend FM rádió hallgatóit. Igen, rendkívül sikeres eredményeink vannak. Ennek köszönhető a több éves munka, előkészítés, és az a gyerekcsapat és a háttérben lévő szülők, akik ezt az eredményt

Elvileg igen, de néha azért a bírók is beleszoktak szólni, úgy, sajnos nem úgy van, hogy bíró nélkül folytatjuk le a küzdelmeket, és az nyer, aki végén fennmaradt, az a Pankráció volt régebben, ugyebár úgy hívták a pirkózásnak az ősét is, Pankráció volt először, és itt viszont a bírók is sajnos, ahogy a boxban is, a küzdősportokon bárhol, a kickbox, a boxban, ahol bírók vannak, nálunk csak szőnyegen egy bíró van, hál' Istennek, vannak vitáink velük, úgymond. De visszanézzük a videót, esetleg megbeszéljük, és akkor így az még lehet korrigálni a téves ítélkezést. Mert ugyebár a bíró is ember, tud, nem mindenhol van ott, nem látja jól a helyzetet, egy oldalról látja csak, míg az edzők azért, mivel a két ellentétes oldalon vannak, többet láthatnak. Tehát egyfelől, hogyha a bíró jó, akkor igen, fekete-fehér, ha viszont a bíró is beleszól a mérkőzésbe, akkor nem. De ezért szoktuk mondani azt, hogy nem csak az ellenfelet, hanem a bírót is megkeverni, és akkor nincs gond.

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le a stúdióban korábban egy beszélgetésre.
1: De idézőjelbe persze.
2: Az előbb volt szó róla, hogy versenysportszerű birkózás és nem versenysportszerű birkózás. A Körmendi Egyesület az melyiket képviseli, verseny és tálló akar lenni, vagy a fiatalok egészséges mozgását segíteni?
1: Versenyistáló semmiképpen nem. Ahogy a Facebookon is, ott is felírtam, hogy elsősorban nem az a célom, hogy élsportolót neveljek a gyerekekből, hanem megismertessem. Apránként lépcsőről lépcsőre induljunk, hogy megismertessem egyáltalán Körmend és környéki küzdősport szerető szüleivel, gyerekeivel ezt a sportot. És utána lehet tovább lépni, ahogy csináltuk már 2011 óta ezt. Hogy szépen lépésről lépésre kezdtük el, nem?

0: Én sportoló majd, aki szeretne lenni, annak nem itt van a lehetőség, hanem egy felépített rendszer van a birkózásban, hál' Istennek, és mi egy elsősorban utánpótlás nevelés vagyunk. Hogyha valaki szeretne tovább birkózni, annak semmi gond, annak lehet biztosítani az iskolát is, megfelelő iskola, megfelelő képzettséget, illetve egy másik körülményt, egy magasabb szintű körülményt, ahol több versenytárs, több edzőtársa is van, mert azért az muszáj, hogy egy versenyzőnek legyen legalább 3-4 edzőtársa, akkor nagy eredményeket lehet elérni.
1: A birkózó sportnak milyen előnyei vannak, szóval miért szerethető, miért fontos, mi a pozitívuma a birkózásnak?
0: Hát ezt mindig azt kell megkérdezni, aki inkább éppen csinálja, hogy miért csinálod. Én mindig azt mondtam, hogy én miért csináltam, ezt nem is akartam birkózó lenni. Nálunk hagyomány viszont. Édesapám birkózott, testvérem birkózott, bátyám birkózott, tehát engem már vittek. Én emlékszem, az 5 évesen vittek, és mikor megláttam az edzőtermet, emlékszem már, Kőszegen Balog iskolában volt, általános iskolában, volt egy szőnyeg, volt egy edző, nem ismertem, azt tudtam ki persze, és azt vettem észre, van vagy 40-50 gyerek, és néma csend. Hát mondom, én ide nem jövök. Néma csend, hát mondom, nekem játszanom kell, meg minden. Tehát nem is akartam, de mennem kell.

0: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sport Egyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról beszélgettem még korábban.
1: De jó edzőm volt, Karner Péter bácsi, nagyon jó edző volt, és nem azt kellett csinálnom, amit ott a nagyoknál láttam. Hát mi azért játszottunk, elég sokat játszottunk, apránként vezetett be, és így próbálom felvezetni az egészet, amit tőle tanultam, nagyon sokat tanultam tőle, birkózásban, mind emberileg is, és ezt próbálom továbbvinni, az ő örökségét is egyfelől, illetve hozzátenni, amit én kaptam a birkózásból.
2: Versenyszinten is birkóz?
1: Igen, hát én 24 éves koromban fejeztem be, 1990-ben kerültem be a válogatottba, akkor volt a rendszerváltás, 89-90-ben volt egy ilyen rendszerváltás, és sajnos ott a sport, a versenysport lehanyatlott. És ami addig megvolt, mi mentünk fel a haladásba, haladásból mentünk fel a BVSC-be Budapestre, ez volt a szabadfogású ág, és ott, amit régieknek biztosítottak, lakhatást, akkor fizetést, azt már nem tudták biztosítani az anyagi helyzet meg a romlása miatt. Tehát ott sokan abba hagyták, akkor elkezdett, hogy most iskola, tanulás, és akkor tanulás mellett döntöttem, igen, és akkor szakma. És nem bántam meg. Az jó időszak volt. Addig jó volt, utána jött egy másik korszakom, és kész. És most vissza a birkózáshoz, visszaadom azt, amit megpróbálom visszaadni lehetőleg, amit én is kaptam birkózástól, élményeket. Nagyon sok élmény, barátot, a máig működő barátság, és tényleg olyan, hogy nem is gondolná az ember, hogy évvégi fociba összejövünk. Még mindig összejönnek a régi birkózók is, meg a fiatalok is velünk együtt. És akkor nagy beszélgetés. Foci az csak egy külön, de hát mi is imádtunk focizni, rengeteget fociztunk mi edzésen is.
2: A körmendi edzések mikor vannak, hol vannak?
1: Égisz mellett a Képutiliget 2-be, nem tudom, régi, a Penc étterem, ott vagyunk jelenleg, illetve minden nap vannak edzéseink, mert vannak kezdő és haladó edzések. A haladók hétfő, szerda és péntek, 16:30-tól 18:30-ig. Náluk két órás edzés van a haladóknál, nekik az köt, igen, hát az annyi, gyorsan is megy. És még a haladók kedden vagy csütörtökön bejöhetnek erősítő edzésre. És ott nem csak erősítés van, hanem technikáknak a kijavítása is van. Olyan egyéni képzés, aki szeretne. A kezdőknek az edzései kedden és csütörtökön van 16:30-tól 17:30-ig, illetve most már a szülőkkel, hogy megegyeztem, hogy csütörtökön már másfél órás, nem egy órás lesz nekik, másfél órás, és mondják, hogy gyorsan elmegy. Persze náluk pörgősebb. Pörgősebb az egész, sok játékkal, mozgással, kis tanulás, de nem az a lényeg, hogy mindenki azt hisz, hogy el kell fáradni. Nem fáradnak el, picit nem fáradnak el. Energiabombák ők. 2 perc pihenő után mehetünk megint, és ez a jó. Ez kell nekik.

0: háttér.
1: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
2: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sportegyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról, a sporták sok ismérvéről beszélgettem.
3: Aki kedvet érez csatlakozni, az milyen módon teheti meg?
4: A Facebookon fönn vagyunk, beírják, hogy Körmend birkózás, már is megjelenünk, és akár telefonszámon, akár e-mailben, messengerben megkeresnek, vagy pedig odajönnek személyesen, megnéznek egy edzést, kezdőknek az edzéseit, bármilyen formában nyitottak vagyunk rá.
3: Beszéltünk róla, hogy nem versenyistálóról beszélünk, de azért szép versenyeredmények voltak az idei esztendőben. A teljességigénye nélkül néhányat tudunk sorolni.
4: Ó, igen. Hát összesen 37 érmet szereztünk. Országos, nemzetközi porondon területi versenyekről. Van egy magyar bajnokunk is, a Szomi Máté, a régi Kölcsei Általános Iskolában jár, Boldogbattyán jelenleg, illetve van egy diákolimpia bajnokunk is, ő Somogyi Emese, ő az Olcsai Általános Iskolában jár, és szép jövő áll előttük, hogyha folytatják. De sorolhatnám akkor még Kovács Gyula Attilát is, ő is az Olcsai Általános Iskola tanulója, ő is magyar bajnokságon harmadik helyezést ért el, illetve regionális versenyen is szép eredménnyel zárta, illetve Sárai Szabó Ákos, ő is a Boldogbattyán Általános Iskolának a tanulója. Nem szeretnék senkit se kihagyni, Dancsecs Olivér, szintén Boldogbattyános, és ő is szép eredményeket ért el a nyugat-dunántúli regionális kupán, ami azt jelenti, igaz, hogy regionálisról szól, de nálunk az egész Dunántúl ott van. Egész Dunántúl, Pécs, Budapest kivételével, ők különág, de Pécstől Tatabányáig, Dorog, Győr, Kaposvár, mindenki ott van ezen a megmérettetésen. Markó Pál, ő is Olcsai Általános Iskolás tanuló, és a magyar bajnokságon harmadik helyezést ért el. Tehát rengeteg nagyon jó magyar bajnokunk van, diákolimpia helyzetjeink is vannak, és jön az utánpótlás, akik vannak lányaink is, kislányok, nagyon jó, 16-os, 15-ös születésűek, ők jövőre már elindulnak a magyar bajnokságon, diákolimpián, ők most kezdik majd a versenyeztetést igazából. És vannak fiúk, akik 16-os, 17-es születésűek, ők még tanulják, de remélem ők is majd berobbannak majd. Nem versenyistálók vagyunk, nem versenyistáló akarok lenni, de az eredmények azok egy, hogy visszajelzés a szülőnek is, a gyerekeknek is, illetve az egy élményt ad nekik, amikor majd felnőnek és ránéznek az érmeikre, az oklevelekre, hogy igen, mi ez apa? És akkor majd mutatni fogják a gyerekeiknek, az unokáknak, igen, én birkóztam.

0: Ma a Körmendi Birkózók Egyesületének világába tekinthetnek be velem. Bartók Zsolt edzővel ültem le a stúdióban korábban egy beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen ezt a kis betekintést a Körmendi Birkózó Klub Egyesület életébe. Érdekes volt sok mindent látni egy edző szemével, egy laikus kérdező által, mert így tényleg közelebb tudott egy kicsit kerülni hozzánk szerintem ez a sportág, kicsit jobban látjuk, hogy mi is a lényeg.
2: Hát igen, egyszer voltam a Boldog Batyánban, egy osztályfőnöki órán, és mondtam a szülőknek, hogy nem akarlak meggyőzni benneteket, anyák ültek. És mi jut nektek arról eszetekbe, hogy birkózás? És megdöbbentő volt. Megdöbbentő volt, mert igazából akkor valamilyen szinten nem jó munkát végzünk. Mert ilyen kijelentések voltak, megállapítások voltak, hogy verekedés. És akkor megpróbáltam ezeket, amit kijelentenek, megpróbáltam megbeszélni velük, hogy oké, verekedés. Akkor a verekedés az egy olyan, hogy bármit használhatsz, kezet, lábat, üthetsz, nincsen szabály. Nincs szabályrendszer. Birkózásban van szabályrendszer. Nagyon minimális a sérülés veszélye. Van, de inkább azok zúzódások, hogy de nem nagy dolgok. De mondom, hogyha van szabályrendszer, akkor az nem lehet verekedés. Tehát agresszív. Ilyen volt a következő. Agresszivitásra nevel. Nem is tudom, hogyan fejezte ki a hölgy magát, hogy agresszivitásra nevel. Mondom, az a sport, az a küzdősport itt általánosságba véve, amelyik energiát von el a gyerektől, illetve az edzéseknek vannak kötelezőlem és sorban állás, igen. És akkor közben gyerekekkel beszélgettek egyénileg is, hogy hogyan kell ott viselkedni edzésen. És mindig mondtam neki, csinálhatod a rosszaságot, semmi gond, erősödni fogsz. Erősödni fogsz, nem büntetlek, minek büntesselek, erősödni fogsz. Tudsz hidalni, tudsz fekvőtámaszt nyomni, felülést csinálni, és akkor erősödik. Csak utána, tehát itt tartottunk, hogy agresszivitás, nem is értettem. És volt a verekedés, agresszivitás. Jó, a füle eltörik. Na most, amikor füle eltörik, azt tudni kell, hogy a fiatalkorban nagyon-nagyon rugalmasak a fülben lévő porcok, tehát az nem fog eltörni. Az junior, kadett, amikor 16 éves kor fölött már törhet el, de akkor meg örül, hogy eltörik már. Na, annyi időt töltött a birkózásba, hogy ott már megkérdezik, hogy te mit sportolsz? És vannak olyan birkózók is, akiknek hát még igazából 20 éves korában olyan rugalmas a porc, hogy, és akkor vannak olyan módszerek, hogy hogyan kell eltörni a fülét. És akkor edzőtáborban szokták csinálni ezt, hogy törjétek el a fülemet, mert egyszerűen már szégyeli azt, hogy nem törött el. És akkor ezek így beszélgettem a szülőkkel, de nagyon nehéz meggyőzni őket, hogy mikor azt mondják, hogy birkózni jár, és bejön a kezdő birkózás, és csodálkozik, nem birkózott. Mondom, nem is fog, mert nem az a lényeg. Lényeg az, hogy mozgás, lényeg az, hogy öröm, lényeg az, hogy a csapatba beilleszkedjen. És igazából most már egy edzőkkel is beszélgettünk, az egyesületek, azok már ismerkedés, inkább arra szolgálnak, mivel így ismerkedjenek.

0: tér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Városi Birkózó Sport Egyesület vezetője, edzője, a magazin vendége, akivel az egyesület munkájáról beszélgettem még korábban.
2: Tehát erre is jó, hogy barátokat szerezzenek, és nálunk ezt megteheti. Nagyon jó csapatunk van, befogadóak, tényleg a nagyok azok figyelnek a kicsikre is, hogy a közös edzések vannak, mert szoktam csinálni közös edzéseket is, hogy kicsik szokják a nagyokat, nagyok a kicsiket. És tudják, hogy látják, hogy a nagyok nem csinálnak olyan dolgot, akkor ők sem. Tehát ez is a nevelésnek egyik része. És bevált, és nagyon jó kis csapat. Összetartó, szülői háttér is nagyon összetartó, nagyon jó. Ha kérek tőlük valamit, akkor tényleg segítenek ott, ahol tudnak. Akár hogyha utaztatásról van szó, vagy kell az egyesületnek szponzort szerezni, megpróbálnak, mert mindenkinek van egy kapcsolati hálója. Ha ezt kihasználjuk, akkor tudunk növekedni és megbeszerezni eszközöket, ami szükséges a gyerekeknek. De felajánlottak, ingyenesen felajánlottak szobabiciklit, evezőpadot ugyanúgy, amit használnak a nagyok is, de a kicsik is kipróbálják, mert érdekes. Ezt létrehozni, ez jó. És amikor az ember, mindig el szoktam így gondolkodni, mikor most ilyenkor decemberben nagyok csinálják a bemelegítést. De van olyan kicsik is. Menj előre, ott van a nagy, a sor elején tud segíteni, és akkor így nevelődnek. Az a jó nézni, mikor egy bemelegítést úgy csinál egy, akár egy hatodikos, ötödikestől fölfele, bárki tőlünk, hogy jó nézni. Akkor valahogy eljutottunk ide, és ez is eredmény.

0: A műsorba fér ma egy kis kiskerti tanácsadás is. Vendégünk Cibók Tamás, Vasi gazdasági agrármérnök. És akkor tényleg konkrétan soroljuk azt, hogy most minek van itt az ideje, sőt azt is jó néven venném, hogyha esetleg említenél neked bevált fajtákat, vető magfajtákat is.
1: Hát például kezdjük akkor a hónapos retek, annak a vetési ideje az aktuális. Én személy szerint nem a gömb, hanem a hosszúkás alakú, rövid tenyészidejű hónapos retket preferálom. Borsónál kétfélét szoktam vetni, vagy hát el kell dönteni, hogy melyik fajtát, akinek kisebb a kertje. Egyik a rajnai törpe, ez egy rövid tenyészidejű, alacsonyra növő fajta, viszont mivel rövid a tenyészideje, ezért hamar lesz belőle borsó, és ezt friss felhasználásra van kifejlesztve. És akkor a másik, a zsuzsi borsó, ez pedig egy késői érésidejű, tehát hosszabb tenyészideje van, viszont ez meg tartósabb, jobban el lehet tenni. Ezen kívül például a sárgarépa, sárgarépánál is ugyanígy van egy korai fajta, illetve van késői fajta, én a korai fajtánál az Amsterdamot vetettem most idén, ezen kívül a későinél például egy Szukkez vagy Berlikum fajtát választottam. A lényeg az, hogy én szeretek különbséget tenni, hogy egy korai fajta is legyen, meg legyen egy hosszabb tenyészidejű is. Ugyanis általában a korai fajták azok friss fogyasztásra alkalmasak, de nem olyan tartósak eltenni. Hogyha egy hosszabb tenyészidejűt is vetünk, az viszont sokkal jobb, sokkal tartósabb eltenni majd a későbbiekbe. Aztán vannak olyanok is, például a sárgarépánál maradva a Nantes, amelyik ilyen kettő közötti, de én az ilyen hibrid megoldásokat nem szeretem. Fontosnak tartom, hogy eldöntsük azt, hogy mit ültetünk a kertbe, és mi a célunk bele. Akkor salátát is lehet ültetni, fejes saláta, tépő salátát ültettem. Aztán hagymaféléket is lehet vetni, itt is például én a hagymánál a késői születelésűeket, a hosszú tenyészidejűeket preferálom, például egy radar vörös hagymába, vagy hogy magyart is említsek, a Rákóczi piroska például, ezeket a fajtákat vetettem.
0: A hagymánál a nagy klasszikus, a makói az felejtős választás.
1: Hát az igazság, hogy az arra a vidékre lett kifejlesztve, tehát szerintem az abba a környezetbe, abba a nisbe érzi jól magát, és én ezért itt az ország nyugati részén én ezzel nem próbálkozok, azt meg kell hagyni annak a területnek a sajátosságának.
0: Fehér répát, ha ültetünk, milyen legyen a javaslatod szerint?
1: Ugye sárga répánál mondtam, hogy mindenképpen ilyen hosszú lédús sokat válasszunk, a fehér répánál semmiképpen ne hosszú, hanem inkább a fél hosszú irányába menjünk el, ugyanis az hamar fásodik az a fajta.
0: Akkor ezek az alap zöldségek, amiket itt április elején mindenképpen a földbe kell tudnunk, ugye?
1: Igen, mindenféleképpen, és azért is mondtam ezeket az általánosakat, mert ezeknél biztos van sikerélmény.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euró uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyi szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-jétől várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. I don't need your words. If you wanna

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Sütöd a balon.

kihúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is Kanzen. Köszöntöm Önöket, Seyfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúg Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúg Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége majd a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled? Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Várj, nézd csak körbe, hogy merre jársz. Most olyan...

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna a Vöröskeresztes szolgálatért érdeménem kitüntetést kapott. A Vármegyei Elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolta, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztorpincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely-Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztítőrendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrában mente turisztikai közhasznú egyesület. A Vasi Hegyhátrában mente turisztikai közhasznú egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Porszoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-rel lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollen terhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
2: Kis. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8. Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Biztonság a világűrben. Pille mérőműszer. A pille egy doziméter, azaz sugárzásmérő, amit a KFK-i Atomenergia Kutató Intézet tervezett és készített. Különböző változatai már többször jártak a kozmoszban. Nevéből is sejthető, kismérete, súlya és elenyésző energiaigénye miatt különösen alkalmas a világűrbeli használatra. A pillét Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe 1980-ban. Továbbfejlesztett változataival sikeresen mértek a Szaljut héten, a Miren és az amerikai űrrepülőgépeken is. A nemzetközi űrállomás amerikai és orosz részlegének szolgálati berendezése, amellyel rendszeresen ellenőrzik az űrhajósokat érő káros sugárzást. A berendezéssel Charles Simonyi magyar űrturista is végzett kísérleteket 2007 áprilisában. A legújabb pille kiolvasót 2018-ban Szergej Prokopjev orosz űrhajós kapcsolta be. A 40 esztendeje kezdődött kaland még néhány évig biztosan folytatódik, hiszen az oroszok közölték a pillerendszert a nemzetközi űrállomás üzemidejének végéig, vagyis legalább 2024-ig használni kívánják.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Körmendi kastély udvarán. Űri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szangotári mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szangotári mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Űri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
2: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Űri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
1: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójáról. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvós zenekar és Csepregváros mazsora csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározórán az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
1: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: came to party.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítmény túra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: folytatjuk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a Világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A Vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további 3 vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Első segélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
9: A kezdetek óta nagyon fontos partnerünk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
8: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
10: A

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Varsóffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-rel lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
3: Hey.
2: most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan, egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam, de olyan nem volt, ami

tudható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Verét Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
5: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán, a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szangotári mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szangotári mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
6: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
5: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvószenekar és Csepregváros mazsora csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározórán az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
5: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Első segélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
2: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
4: A

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
3: Hey,
2: is most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szentgotthárdi mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékér kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szentgotthárdi mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
5: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a Legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
4: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvós zenekar és Csepregváros mazsorát csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazás során. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását, és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
4: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
2: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a Világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdeméren kitüntetést kapott. A Vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Első segélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
9: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
8: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.
10: A

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztítőrendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Porsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Amíg nem szólt a gong, még nem gyűrt le a gond, de a hangok belül lassúgják a kétségbe osont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a sunshine szemvekben levehetném.

játék, nem franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szangotári mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékér kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szangotári mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephelyvezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
2: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
1: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvós zenekar és Csepregváros mazsorát csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazás során. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudatta az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
1: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, időnként erős lesz, délután 15-19 fokot mérhetünk. Meleg front érkezik fölénk, így az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén és vérnyomás problémák is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

fontos. Elindult a délután itt a 99.8-on a Körmend FM-en, a körmendiek kedvenc rádiójában. Én Tóth Cili vagyok ma is, és egészen 5-ig leszek itt az éterben. Ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, programajánlózunk is, na meg persze vendégen is lesz a következő órában Morvai András személyében, aki a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola vezetője, hiszen az előttünk álló hétvégén rendezik meg a Körmendi Kastély koncertet, a művész tanárok koncertjét. Erről fogunk beszélgetni tehát a következő órában. Érdemes lesz velünk tartani. A zenék sorában pedig most Juanes után Dove Cameron érkezik, és a Whatever You Like. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: közlekedési információk.
1: Érdemes figyelni az autósoknak a térségben, hiszen több helyütt dolgoznak. A magyar közút szakemberei és forgalomkorlátozások vannak érvényben, például a Körmendegyházas Rádóc összekötő úton itt kaszálás lassítja a haladást, de ugyancsak kaszálnak a 86-oson, itt félpályás zárás mellett Rádóc és a Sorok-Polányi leágazó közti szakaszon kell lassabban és körültekintőbben haladni. Ugyancsak félpályás zárás mellett kaszálnak az Egyházas Hollós Sorok-Polány közti összekötő úton, valamint a Jáknárai összekötő úton. Itt utóbbi helyszínen kiépített tereléses sávban tudnak haladni az autósok. Dolgoznak a Győrvár Tenekes Gersekarát összekötő úton, itt is félpályás zárás mellett útkarbantartási munkálatok zajlanak. És aki Szombathely felé venni az irányt, jobban mondva a 86-os és a Rumi úti kereszteződés felé autózna, annak érdemes egy alternatív útvonalat keresni, hiszen az úgynevezett mozaikos csomópont építési munkálatai a tegnapi nappal elkezdődtek, úgyhogy itt forgalmi rend változás lépett életbe, és természetesen aki erre indul útnak, hosszabb menetidővel kell, hogy számoljon. A munkálatok várhatóan november 15-éig zajlanak ebben a kereszteződésben, úgyhogy érdemes mindenképpen előre tervezni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, amit azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indulótnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lotion, valamint a Taken Over Me forgott a 99.8-on. Hát a tegnapi naphoz képest ma napsütésben bővelkedhetünk, viszont helyenként azért egy-egy gomoly felhő megjelenik, és az eltakarja bizony a napot, de csapadékra egyelőre nem kell számítani. Az élénk nyugati-délnyugati szél többfelé megmarad, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak, úgyhogy a szabadban kicsit hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, ennek ellenére 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Most a frontérzékenyeknél még jelentkezhet fejfájás, beágyadság, de a hosszabb napos időszakok javítják a hangulatot és a közérzetet. Érdemes ezt kihasználni. Emellett pedig a hangulatot és a közérzetet javítja a zene is, úgyhogy Tom Grennennel megyünk is tovább. Tőle szól a Remind Me. Jó rádiózást!

The Chainsmokers és Hawks, valamint az Echo című legfrissebb közös forgott a Város Rádiójában, hamarosan pedig Lakosi Gabinak adom át a stúdiót, hozza kettőkor a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök majd vissza és folytatjuk a délután, sőt vendégem is lesz a következő órában, ahogy már a délután elején is elárultam, Morvai András, a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola vezetője érkezik hozzám, akivel az e-hétvégi Körmendi Kastélykoncertről fogunk leginkább beszélgetni. Tartsanak mindenképpen velünk, én várom vissza önöket. A hírek előtt pedig még Filó és a Senki sem vagyok szól a 99.8-on, de itt lesz majd Marina the Diamonds és az Oh No című slágere is. Jó rádiózást!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
2: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.

0: segdíjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-rel lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. If love is a word I don't understand, the simplest sound, four letters, whatever it was, I'm over it now. With every

0: sziasztok!
1: Elindult a soron következő órája a délutánunknak itt a Körmend FM hullámhosszán a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, én továbbra is Tóth Cili vagyok, és ott leszek itt az éterben. Ebben az órában pedig egy jó kis programot ajánlunk, egy jó kis hétvégi programot ajánlunk majd a hallgatóink figyelmében, hiszen május 18-án szombaton este 6 órakor a múzeum dísztermébe várják az érdeklődőket a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola művész tanárai, hiszen a Körmendi Kastélykoncert kerül megrendezésre. Erről lesz szó ebben az órában, vendégem pedig ennek kapcsán Morvai András intézményvezető. Ebben az órában tartsanak mindenképpen velünk, hamarosan hozzuk a részleteket. A zenék sorában pedig Nickelback után Imagine Dragons érkezik, és a Natural. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

Március 16-án szombaton este 6 órától egy izgalmas koncertre várják az érdeklődőket a Dr. Batthyány Strattmann László Múzeum dísztermében, mégpedig Körmendi Kastély koncert címen. A Körmendi

0: nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki egyébként ezt az új nevet, hiszen szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, és mindenki számára nyitottá váljon ez a rendezvény, pontosabban koncert, és hát ennek az egyik egyébként nagyon jó helyszíne az a kastélyunk, múzeumunk, és minden segítséget egyébként megkaptam arra, hogy egy nagyszerű koncertet tudjunk szombaton majd létrehozni. Ugye, ahogy mondtam, hogy ez egy nyitott koncert, tehát abszolút díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja, és hát maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió egyébként nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk egyébként képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
1: Igen, azt említetted, hogy körmendivé tettétek a repertoárt, ez mit takar?
0: Ez azt jelenti, hogy ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve, és nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, azt, hogy mire van itt igazából igény, és hát ehhez alakítom azt, hogy pontosan mit játszunk. Ez azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy ilyen igazi szalon jellegű, nem a romantikus verzió, hanem egy mai szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós trióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is.
1: Csak zene lesz, vagy a tánc is megjelenik?
0: Hát ugye nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot, úgyhogy az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már egyébként nálunk nagyon sok gyerek tanul, de több mint 50-en tanulnak, és hát várjuk egyébként őket is majd, hogy megnézzék a tanáraikat, hogy adnak elő. Szerintem egyébként tavaly már az ő előadásuk is óriási sikert aratott, és ez idén is ugyanígy lesz.
1: Egyébként miért tartott fontosnak most, hogy így említetted, hogy a gyerekeket is várjátok, hogy megnézzék a tanáraikat? Miért tartott fontosnak, hogy mondjuk egy diák lássa a tanárát?
0: Előjön belőlem az igazgató, de nálunk a pályaorientáció is egy viszonylag fontos dolog, és hát hogyha nagyon jó és nagyon magas szintű példákat látnak, akkor esetleg kaphatnak olyan benyomásokat ezek a diákok, vagy tanulók, vagy gyerekek, amik később majd arra ösztönzik őket, hogy akár ezt a pályát válasszák. When you can't

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
4: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Az előttünk álló hétvégén rendezi meg a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola a Körmendi Kastély koncertet, ahol a művész tanárok mutatkoznak be. Az intézmény vezetője Morvai András a Körmendi FM stúdiójának vendége. Most vonatkoztassunk el, mint intézményvezető, te mint mondjuk művész és tanár. Mennyire jelent kihívást egyszerre tanárnak lenni és művésznek?
1: Hát ez maximum a stílusból eredeztethető. Tehát egy tanár az talán többet nevel. Egy művész az inkább csak önmagát próbálja kifejezni, és ezt átadni, és ebben próbál egy kicsit egy olyan helyzetet vagy szituációt teremteni, ahol érvényesülhessen a maga művészete. Nálunk ez inkább így összeadódik a kettő. Hogy mondjam, ezért vagyunk úgymond művész tanárként ábrázolva itt Körmenden. Egyébként én nem is szeretem ezt a kifejezést, mert nagyon elvont mondjuk a maga nevében, de maga a kérdése válaszolva, ez inkább egyszerre működő dolog nálunk.
0: Kanyarodjunk vissza a Kastély koncertre. Hogyan készültetek erre, illetve milyen repertoárral készültök erre a programra?
1: Ami igazából jellemzi a tanárainkat, az a mai modern zene kultúra, amit megpróbáltam lesöpörni az asztalról, és egy olyan jellegű repertoárt kiválasztani, ami nagyon sok jazz elemet, vagy popzenei, vagy népzenei, vagy ilyen népművészeti elemet tartalmaz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az énekesünk például argentin tangókat fog majd előadni, Vonos Kvártett az egy japán népzenei művet fog előadni, akkor megjelenik az igazi spanyol tangó, akkor jelennek meg egyéb latin táncok is. Tehát, hogy egy kicsit ilyen könnyedebb és lazább szerkezetű.
0: Mennyi idő a felkészülés egy ilyen koncertre?
1: Az a fontos talán, hogy készülni kell ezekre a koncertekre. Mindenkinek ugye más, attól függ, hogy mire van beosztva, vagy milyen darabokat kell játszani, hogy ezt nem feltétlenül a tanárok döntik el, de hetekben, sőt, akár van, akinél hónapokban kell mérni ezeket a felkészülési időket.
0: És hogy nyilván azért az is számít, hogy meg kell felelni a közönségnek, tehát, hogy az, ha azt veszük azért a gyakorlásnak a...
1: Hát meg az önmaguk igényszintjének, igen.

0: A Körmendi dr. Batyány Stratmann László Múzeum díszterme ad otthont az előttünk álló hétvégén, május 16-án szombaton a Körmendi Kastély koncertnek, amelyet a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola szervez. Ezen az esten mutatkoznak be a művész tanárok, este 6 órától. A Körmend FM stúdiójának vendége pedig továbbra is Morvai András, az intézmény vezetője. Kinek ajánljátok leginkább most a koncertet?
1: Alapvetően mindenkinek ajánljuk, ugye úgy van megcsinálva, könnyen emészthető legyen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen az is élvezheti, aki annyira nem jártas.
1: Hát akinek teljesen idegen, annak is meglepetés lenne. Egy abszolút pozitív élmény.
0: Már csak érintőlegesen, de ugye a fiatal generációról is szó esett. Szerinted mitől lehet közelebb hozni hozzájuk a klasszikus zenét?
1: Az az igazság, hogy ezt a koncertet azért május közepére tesszük, vagy hát szerettük volna a végére tenni inkább, mert ez közelebb van a saját bemutatóinkhoz. Ugye mi kimegyünk az iskolákba, és megmutatjuk nekik ezeket a hangszereket, vagy a stílusokat, és azért is tettük ide, hogy itt inspirálódjanak. Tehát, hogy pont ezt hallgassák meg, és ezt hallják meg, és ez alapján egyébként általában könnyebben választanak maguknak hangszert is, megválasztanak ugye művészeti irányt is. Tehát mindenképpen azért is van részben ez a koncert, hogy ezek a gyerekek inspirálódhassanak.
0: Van-e olyan darab, vagy produkció ebben az estben, ami különösen közel áll az előadók szívéhez, vagy hozzátok?
1: Talán az énekes műsorszámok, az argentin tangók, azokat én hangszereltem meg, és rengeteget kellett vele dolgoznom, hogy úgy szólalhasson meg, ahogy ott létrejött. Ugye nem feltétlenül vannak ezek a számok lekottázva, vagy elérhető, nem feltétlenül elérhetőek, tehát ilyenkor mi magunk kezdjük el összeállítani, és zenekarra áthangszerelni, zenekarra és énekre hangszerelni. Szóval, mivel nagyon jól ismerem ezt, ez hozzám talán az egyik legközelebb áll.
0: Akik először látogatnak el egy ilyen koncertre, mit üzensz nekik?
1: Az, hogy legyenek bizakodóak. Általában az emberek mindig egy rossz szájízzel lépnek be egy ilyen közegbe, mert azt gondolják, hogy ami a komoly zenéhez vagy ezekhez az akusztikus hangszerekhez kötődik, az unalmas lesz. Ez egyáltalán nem igaz. Csak egyszerűen nem találkoznak vele olyan gyakran, mert ahogy a populáris zenében is ott van az, hogy populáris, a komoly zene is nyilvánvalóan egy magasabb szintet képvisel, egy magasabb értéket azért hívják komolyabbnak, vagy komoly zenének, de ez ténylegesen nem azt jelenti, hogy nem szórakoztató. Benne van egy csomó érzelem és dráma, nagyon sok minden nem hozzá tud járulni egyébként ahhoz, hogy egy hatalmas vagy egy nagyon magas szintű élményt hozzon létre.
0: Terveztek a jövőben, nyilván itt most már majd a következő tanévről beszélünk, hasonló koncerteket.
1: Hát annyira is tervezzük, hogy közben létrehoztunk egy egyesületet, ami egyébként ma kapta meg az engedélyét, vagy a bejegyzését, és ez az egyesület részben arról fog szólni, hogy ezeket a típusú koncerteket támogassa. És minden évben egyébként egy 4 ilyen koncertből álló, úgymond rendezvénysorozatot szeretnék majd készíteni.
0: Sok mindent megtudtunk az előttünk álló hétvégén megrendezésre kerülő Körmendi Kastély koncertről, viszont egyet még nem, hogy pontosan hány órára várjátok az érdeklődőket.
1: Ezen a héten, szombaton, este 6 órakor a múzeum dísztermében rendezzük a koncertünket.
0: Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok a koncerthez, illetve sok-sok érdeklődőt hozzá.
1: Köszönöm a meghívást. Volt egy

Kell Ray Jepsen és a Call Me Maybe forgott a 99.8-an, egy újabb óra végéhez közelítünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi is közelít a stúdió felé, hiszen hozza majd a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, én pedig mindezek után jövök vissza, és folytatjuk a délután. Nagyon messzire ne menjenek a készülékektől, számítok mindenképpen a figyelmükre, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, nem meg sok-sok jó zenével tartsanak velem, tehát a hírek után is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Verét Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szangotári mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szangotári mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
4: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
3: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójáról. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvószenekar és Csepregváros mazsora csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
3: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.82 perccel 4:45 előtt járunk, én Tóth Cili vagyok továbbra is. Mindenkinek szép délutánt, tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben. Kygo, Whitney Houston, valamint Miley Cyrus indították az órát, 50 Cent-től pedig az If I Can't forog a folytatásban. Ezzel megyünk tovább, de hozom majd Anastasia 2017-es slágerét is, Caught in the Middle címmel. Jó rádiózást a továbbiakban is velünk! Yeah. Yeah.

Yeah. Damiano David, Neil Rogers és Tyler, valamint a Talk to Me című tavalyi közös forgott itt a Körmendiek kedvenc rádiójában. Pénteken este pedig ismét koncert lázban éghet Körmend, hiszen május 15-én érkezik a 4-es Street, akik a jól ismert közönség kedvencek mellett legújabb dalaikat is elhozzák egy vadonatúj műsor keretében. A rajongók biztosan együtt énekelhetik majd a Mesélek a bornak, a 10 éven át az erdőben nem jártál, vagy az Ilyen az élet című slágereket is. Az est hangulatáról már 20 órától a Dream Flow gondoskodik, a 4-es Street koncertje pedig 21 órakor kezdődik a Batthyány Örökség Központban, és ennek örömére a folytatásban meg is hallgatjuk a srácok egyik újdonságát is, szól most a Víz alatt maradok.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádis, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok,

0: Kalapjakap koncert 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Törmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen igazi családi kavalkád várja az érdeklődőket március 17-én vasárnap a körmendi piacon, ahol immár negyedik alkalommal rendezik meg a vasárnapi móka, jótékonysági családi és gyermeknapot. A rendezvény egész nap ingyenesen látogatható, és kicsiknek, nagyoknak egyaránt rengeteg élményt kínál. A délelőtt a mozgásról és az aktív kikapcsolódásról szól, majd aerobik, gymstick edzés, népi táncház és szenyor örömtánc is várja a résztvevőket, a jó hangulatról a színpad mellett pedig DJ is gondoskodik majd. Délután a gyerekeké lesz a főszerep, érkezik interaktív zenés műsor, óriás buborék show, báb előadás, bohóc műsor és tánc bemutató is, a programok mellett pedig egész nap kipróbálható lesz többek között az arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, a darts foci, a biliárd foci, valamint a rendőrségi akadálypálya is. A látogatók test közelből nézhetik meg a tűzoltóautót, a mentőautót, a tarusautót, sőt élő ragadozó madarakkal és a solymászat világával is megismerkedhetnek. Lesz lovaskocsikázás, ládavasút, lufi hajtogatás és természetesen finom falatok is várják a kiérkezőket. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a jótékonysági családi napra, ahol a jó kedv, a közösségi élmény és persze a szórakozás garantált lesz egész nap. Tehát május 17-én vasárnap, ismét vasárnapi móka jótékonysági családi és gyermeknap, körmendi Együtt Tér Egyesület szervezésében. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek!

0: Mozi ajánló.
1: Holnap folytatódik a világjárók ismeretterjesztő sorozat a Körmend és Sinkovics Imre Filmszínházban, ezúttal pedig a skandináv tájak szerelmeseinek lesz egy kihagyhatatlan program. 5 órától ugyanis Simon Attila fotográfus kalauzolja el a közönséget Norvégia lenyűgöző világába. Fjordok között Norvégia, ahogy egy fotós látja címmel. A program során megelevenednek a híres norvég fjordok, a lélegzet elállító panorámák, vízesések, hangulatos kikötők és apró halászfalvak. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a nyugodt skandináv életérzésbe, miközben csodás fotókon keresztül fedezhetik fel Norvégia természeti szépségeit és különleges hangulatát. Színes házak, mesés tájak, kedves emberek és egy igazi északi utazás várja azokat, akik ellátogatnak a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházba holnap 17 órától. Tehát folytatódik a világjárók előadás sorozat a Körmendi moziban.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, egy újabb hírblokkot hoz nekünk 4-kor, én pedig jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt az utolsó órával. Ne menjenek messzire!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
8: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
9: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 99.8.
1: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
11: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
12: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
13: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a Világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A Vármegyei első segélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további 3 vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Első segélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
14: A kezdetek óta nagyon fontos partnerünk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információ áramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik, hogyha erős lokális közösségek vannak.
13: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott meg Krisztina szervező.
10: A

0: még díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület. A Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollen terhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

Elindult a délután utolsó órája, itt a Körmend FM-en, Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, bár már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. Jessica Bio és Ed Sheeran indították az órát, hamarosan a Morioness újdonság az álmodozó szól, de előttük Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head című siker indul. Jó rádiózást!

Quiz the MC, Bees and Honey és a Show Me Love forgott a Körmend FM-en. Hogyha már az estéhez, a vacsora készítéshez közelítünk így időben, akkor érdemes fülelni. Hozok egy kis tippet, hiszen nem csak finomabbá tehetik az ételeinket a fűszerek, de az egészségünkre is komoly hatással lehetnek. Erre jutott egy friss kutatás is. A szakemberek szerint ugyanis bizonyos hétköznapi fűszerek kombinációja segíthet csökkenteni a szervezetben kialakuló krónikus gyulladásokat. Ezek sokszor hosszú ideig észrevétlenek maradnak, miközben hozzájárulhatnak például a kettes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, vagy akár egyes daganatok kialakulásához is. A Tokiói Egyetem kutatói vizsgálták most azt, hogy hogyan hatnak együtt bizonyos természetes növényi vegyületek. A kutatás középpontjában pedig három ismert összetevő állt, a mentában található mentol, az eukaliptusz egyik fő hatóanyaga, valamint a csili csípősségért felelős kapszaicin. Az eredmények szerint pedig ez utóbbi és a mentol, valamint a kapszaicin és az eukaliptusz hatóanyagának kombinációja erősebben csökkentette a gyulladásos folyamatokat, mint amikor ezeket

alapvető, az egészség megőrzéséhez. Tehát, ha valamilyen krónikus gyulladást szeretnénk megelőzni, akkor érdemes szem előtt tartani, hogy a menta, az eukaliptusz és a csili bizony sokat segíthet rajtunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál

0: abból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Train és a Play That Song szólt a 99.8-on, hamarosan Aerosmith-es Youngblood legfrissebbje, a My Only Angel indul nálunk, itt lesz velünk Anna and the Barbies és az Álmatlan is. Előtte pedig szól May Stephens 2023-as dala, az If We Ever Broke Up. Jó rádiózást!

elstartolt a 79. Cannes Film Festival, a Vörös Szőnyeg pedig idén sem okozott csalódást. A nyitó esten a francia Rivieran ugyanis egymást érték a merészebbnél merészebb ruha költemények, áttetsző anyagok, mély kivágások és extravagáns összeállítások uralták az estét, tehát mindenki hozta a formáját. A legnagyobb figyelmet többek közt Heidi Klum áttetsző virágmintás ruhája kapta, míg Demi Moore hófehér flitteres estével robbantotta fel az internetet. Poppy Delevin elegáns fekete csipkeruhában érkezett, míg Maura Higgins látványos masnis sztentjével és mély dekoltázsával vonzotta a kamerákat. A legextravagánsabb megjelenések közt emlegetik Caroline Daur vörös-fekete tollas ruháját. És viszont a fesztivál idén nem csak a divatról szól, az idei Cannes-i felhozatal alapján a filmvilág egyre inkább az intimebb karakterközpontú történetek felé fordul, több Oscar-díjas rendező is új alkotással tér vissza, és a programban hangsúlyos terepet kapnak a morális dilemmákat, identitáskeresést és emberi kapcsolatokat boncolgató filmek. A legjobban várt alkotások között emlegetik a The Man I Love You című drámát, amely az elmúlás témáját dolgozza fel, valamint mint a Fatherland című filmet, amely identitásról és hazatérésről mesél. A műfaji határokat feszegeti a The Unknown és a futurisztikus Tokióban játszódó Her Private Hell is. Új filmmel tér vissza több legendás alkotó is, Pedro Almodóvar a Bitter Christmas című alkotással érkezik, míg Asghar Farhadi és Hirokazu Kore-eda szintén új filmjeiket mutatják be Cannes-ban. A fesztivál így idén is egyszerre szól a csillogásról, a divatról és azokról a filmekről, amelyek valószínűleg az egész következő díjszezont meghatározzák majd. You are-

0: Szép lassan elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozza legfontosabb híreket, infókat hazánkból, a nagyvilágból, na meg a térségből, de érdemes velünk maradni, hiszen a folytatásban is jó zenék szólnak nálunk. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Holnap ugyanígy 1 és 5 között várom Önöket az éterben, egy jó kis laza délutánnal, sok-sok hasznos infóval, érdekességgel és persze jó zenékkel. Még egyszer köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 4 órában, Tóth Cilit hallották. További szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést és jó rádiózást. Holnap találkozunk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala, a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szangotári mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékér kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szangotári mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
3: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
2: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvó zenekar és Csepregváros mazsorát csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazás során. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
2: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I'm a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Miért folytatjuk? 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres
5: és a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1% a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további 3 vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
3: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.

0: segdíjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely-Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület. A Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Porszoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdés alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollen terhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szentgotthárdi mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szentgotthárdi mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
4: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
3: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvószenekar és Csepregváros mazsorát csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalin, a Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
3: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: láthatunk a Balatoni térben.
1: 99.8 Körmend rádiója.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a Világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A Vármegyei Elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A kezdetek óta nagyon fontos partnerünk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott meg Krisztina szervező.

0: egyéni workshopokat fogunk szervezni, úgyhogy igazából az idei főzőversenynek nyilván ez lesz a fődíja, valamint számítunk a közönség véleményére is, hiszen a legtöbb szavazatot elért csapat majd közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása a Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület. A Vasi Hegyhátrába Mente Turisztikai Közhasznú Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 minisztere kedden délután az országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-rel lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollenterhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfű féléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőr is és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: I'm sorry.
1: Görmende FM.
2: Görmende FM.
3: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a körmendi kastély udvarán. Űri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szentgotthárdi mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szentgotthárdi mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Űri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
2: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, űri pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthárd Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
1: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójáról. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvószenekar és Csepregváros mazsora csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
0: Sporthírek.
1: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
3: Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all of your thoughts are spinning on repeat.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feel?

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt. Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Befektetési csalás áldozata lett a vasi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntették a Vöröskeresztes területi vezetőt, elismerték a Világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Marga Zsuzsanna Vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű. Elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek, hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vörös Kereszt főigazgató helyettese.
2: A kezdetek óta nagyon fontos partnerünk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vörös Kereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Főző csapatok jelentkezését várják az Orbán napi hegyi vigadalomra. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. Főző csapatok jelentkezését is várják, a rendezvényre tájékoztatott Nagy Krisztina szervező.

0: közönség díjban fog részesülni.
1: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon, közölte Nemény András polgármester Facebook oldalán. A végleges megoldást azonban az utak aszfaltozása jelenti majd. Ehhez kormányzati támogatást kérnek. Közölte azt is, hogy az Oladi plató 7 utcájában mintegy 20.000 négyzetméteren kálciumkloridos pormentesítést alkalmaznak az egészségkárosító hatás csökkentésére. Emellett egy vállalat speciális légtisztító rendszereket telepít a legszennyezettebbnek tartott Síp utcai családi házakba. Nemény András jelezte, az önkormányzat által lezárt 13 parkoló és több közterületi út esetében is kimutatták az aszbesztszennyezést. Jubilál a Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület. A Vasi Hegyhátrába mente turisztikai közhasznú egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából turisztikai előadás sorozatot indított. A program sorozat következő rendezvényét május 20-án 16 órakor tartják a Vasvári Békeházban, ahol az agroturizmus lesz a központi téma. Az előadást Matolcsi Zsolt tartja, a szervezők minden érdeklődőt várnak. Befektetési csalás áldozata lett egy Vasvár megyei férfi, aki internetes hirdetés alapján lépett kapcsolatba egy magát brókernek kiadó személlyel, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A sértett pénz egy részét szerette volna befektetni, ezért jelentkezett egy online ajánlatra. A csaló arra vette rá a férfit, hogy több alkalommal különböző bankszámlákra utaljon pénzt. Miután pedig nem küldött többet, az elkövető elérhetetlenné vált, a befektetett pénz pedig nem kapta vissza. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy a pénzügyi befektetések jelentős kockázattal járhatnak. Gyanakvásra adhat okot minden olyan ajánlat, amely gyors és kiemelkedő hozamot ígér rövid idő alatt. A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csalás esetén fontos megőrizni minden kapcsolódó adatot és üzenetváltást, majd mielőbb feljelentést tenni a rendőrségen. Letette az esküt a Tisza kormány 16 miniszterek kedden délután az országgyűlésben. Ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait. Borsoffer Ágnes házelnök ezt követően bejelentette, hogy az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Magyar Péter arra kért minden magyar embert, bármely pártra szavazott, hogy kísérje figyelemmel a kormány munkáját. Kérje számon, vitatkozzon vele és szóljon, ha letér arról az útról, amelyen most közösen elindulnak. A rendőrség 2552 esetben állapított meg jogsértést a tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő múlt heti országos ellenőrzésen, közölte a rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu. Május 4 és május 10 között majdnem 7000 tehergépkocsit és több mint 5000 autóbuszt ellenőriztek. A vezetési és pihenő idővel kapcsolatban több mint 100-szor, a jármű és rakománybiztonság miatt 322-szer, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt majdnem 150-szer intézkedtek a rendőrök. Több mint 350 vezető nem használta a biztonsági övet, és több mint 1000-en lépték túl a megengedett legnagyobb sebességet. Csökkent a pollen terhelés a hét elején a csapadék és a lehűlés hatására. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye világporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszárú allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum és a sásfélék világpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony.
2: Sporthírek.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó Mexikóvárosban kezdődik, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
3: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
5: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
3: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
5: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Mert hogy az ember nem akarja.
5: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
5: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
5: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
4: Lépcsőfok?
5: Lépcsőfok, szerintem, igen,
3: na,
5: igen.
3: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
5: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy persze, változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt akkor... mindig tudjuk, de hogy az elége?
4: Hát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondtál. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az igen, előző.
2: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
2: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
2: átadtad
1: hogy...
2: magad?
1: Jó, hát
2: mert ez a lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban, meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
2: Megsegít, na ez egy érdekes, tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó,
2: az
1: hát
2: úrra.
1: Lehet ilyen csúnyán mondani, hát, igen. Mert... Igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a
2: akkor
1: történetet.
2: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
2: lehet, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
2: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
2: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
2: de nem
1: engem
2: voltál megvetni. Azon a szinten, hogy
1: hát
2: ezt
1: igen, akkor nem.
2: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán végkonklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjába véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez megmutató.
1: Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondja. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség.
0: Erről
1: beszélhetünk például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak is lehetnek természetesen.
0: Különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de Istennel minden jelentéssel telik meg.
1: Hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni?
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni
2: az
1: belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél.
1: Hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy biblia, ez egy károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyik így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: Nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: Na hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelme.

0: vezető, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
0: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább 5 fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni jelentett.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez a lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 ezer ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy

0: Csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
1: Nem
0: ez a
1: tudom,
0: kérdésem.
1: Hogy nem? Kell tűz.
0: Jó értelemben vett
1: feltételezhetően, ahogy most te mondod, na? Így igen.
0: Hajtóerő.
1: Csak hogy...
0: Lelkesedés.
1: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
0: De megvan bennünk szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is
1: na
0: úgy
1: most
0: beszélünk.
1: Most pont ez az érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
0: Ment, és vitte a dolgát.
1: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
0: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
1: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
0: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
1: Olyat, amilyet Pál is...
0: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
1: Más és más a csoda.
0: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
1: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
0: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa, na akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, Tróászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
1: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
0: Na, miért?
1: Az
0: miben
1: emberek
0: más?
1: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
0: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek, akkor is oda mentek. Mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
1: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni járni.
0: Vagy összetört, mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
1: csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
0: kegyelemhez
1: hozzá.
0: Kegyelemhez nem kapcsoljuk.
1: Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Az.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: fel. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz, mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinálta, hogy egyfolytában az igével pont, volt elfoglalva, hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: hogy
2: ezt kell,
0: a
2: hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, eléggé, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért? Nem hát a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázsal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk. Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Attól kezdve mondjuk lehet, hogy azt sem szabad, ugye?
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten.
1: És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben. De ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Na, ezért hoztam ide be ezt.
2: Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik? Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező, a családállítás szerint most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élőlényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például...
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk nem szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem. A figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint 2000... egy bírósági tárgy, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége. De nincs vége. Föltámadsz és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztők.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Ehhez mit szólsz? Mondom szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, milyen? Vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik. Feltételezhetően
1: nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni? Hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok, de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: de megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el.
2: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretné tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az...
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is...

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma
1: jó
0: is
1: volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a körmendi kastély udvarán. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban. Kerékpárlopáson értek tetten három férfit Szombathelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a tereprendezési munkálatok a Batthyány kastély udvarán a májusi és júniusi szabadtéri programok előkészítéseként, közölte a Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a cél, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a tervezett koncerteknek és szabadtéri színházi előadásoknak. A Kulturális Központ köszönetet mondott Jó György Attila körmendi vállalkozónak, valamint a Városgondnokságnak a gyors és gördülékeny munkavégzéshez nyújtott segítségért. Egy körmendi és egy szentgotthárdi mentőápoló is országos kitüntetést kapott. Május 10-e a mentők napja az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. egyben a magyarországi szervezet életmentés indulásának 139. évfordulója. A mentők a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget. A jeles naphoz kapcsolódva országszerte mintegy 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át további elismeréseket. Délvasból Kressz Géza emlékérmet kapott Benkő Tamás, a körmendi mentőállomás mentőápolója. Főigazgatói dicséretben Vejl Ákos Ferenc, a szentgotthárdi mentőállomás mentőápolója, ügyeleti telephely vezetője részesült. Őri Pari tesztmérnök tartott előadást a Szőcei Művelődési Házban, Pogács Mónika információi következnek.
5: Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Baranyai Anna, Őri Pari tesztmérnök a Szőcei Művelődési Házban, a Szőcei Csillagvizsgáló szervezésében. Az ötlettől a világűrig így készül fel egy űrmisszió a legrosszabbra című programon. Az előadó az űripar és az űrkutatás világába nyújtott betekintést. Ismertette a műholdak és űreszközök fejlesztésének folyamatát, valamint azokat a mechanikai és termikus vizsgálatokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök ellenálljanak a rakétaindítás és a világűr szélsőséges körülményeinek. Az eseményt Károly Lajos, a Szőcei Csillagvizsgáló vezetője és a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke szervezte. Az előadás után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadónak. A programot követően csillagászati bemutatót is terveztek, ezt azonban az esős időjárás miatt nem tudták megtartani.
4: Egész napos jubilómi programmal ünnepelte múltját és közösségét Döröske, ahol egyszerre három évfordulóról emlékeztek meg a település fennállásának több mint 780, a Szent Jakab templom 750, valamint a Döröskei tó 50. évfordulójára. Az ünnepség zenés felvonulással kezdődött, amelyen a körmendi fúvószenekar és Csepregváros mazsora csoportja is közreműködött. A rendezvényen előadások idézték fel a település és a templom történetét, emellett kulturális műsorok, koszorúzás és közösségi, valamint játékos gyerekprogramok is várták az érdeklődőket. Ifjúsági horgászversenyt rendeztek a víztározónál az esti órákban, püspöki hálaadó szentmisét tartottak, az ünnepséget pedig tűzijáték zárta a tóparton. Három férfit fogtak el a rendőrök Szombathelyen, akiket kerékpárlopás közben értek tetten az éjszakai órákban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a szombathelyi járőrök a városi kamerarendszer segítségével azonosították és fogták el a három borsodi férfit, akik vonattal érkeztek a vármegye székhelyre. A férfiaknál szerszámokat és új lakatokat találtak. A gyanú szerint az volt a tervük, hogy kerékpárokat lopnak, majd azokat használják a hazautazásra. A rendőrök a három férfit lakatlevágás közben tetten érték, majd előállították őket a szombathelyi rendőrkapitányságra. Az egyik kerékpár tulajdonosát még keresik. Karikó Katalina, Szegedi Tudomány Egyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon, tudata az MTI-vel a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága kedden. A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, ha az ismereteinek és a tapasztalatának szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül. A professzor leszögezte, a legfontosabb tanívaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Hozzátette, ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért a Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. A díjakat a korábban bejelentett zenei Artisius díjakkal együtt adták át, közölte a Szerzői Egyesület az MT-vel. Az Artisius 2006-ban hozta létre az Artisius irodalmi díjakat. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményben az Uniós Bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben.
3: Sporthírek.
4: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix-n Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. Nagy Blanka és Büki Lili a 64 között búcsúzott.
3: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol fordulhatnak elő. A déli szél a Dunántúlon, majd a középső tájakon is feltámad, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban így 21 fok várható.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8 Görmend FM.

fellegző, fellegeket. De tudjuk, hogy mára, csak mára vettünk jegyet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanzba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Eszortan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pénteken újabb filmmel folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub a Sinkovics Filmszínházban 17.30-tól. Egy magyar származású filmrendező legújabb filmjét tekinthetik meg a filmkedvelők. Tájékoztatott Fodor Sándor, író-újságíró, a klub vezetője.
2: Májusban már következik az én egyik kedvenc rendezőmnek a filmje, ő pedig nem más, mint a magyar származású Jim Jarmusch, akinek a Father, Mother, Sister, Brother című filmét fogjuk vetíteni. Ez is egy nagyon új alkotás, és tulajdonképpen több különálló történetet dolgoz föl. Megjelenít a filmben egy olyan zseniális nem színészt, hanem zenészt, ugyanis az egyik epizódban Tom Waits játssza a főszerepet. Aki egyébként már játszott filmben, de ez egészen különleges lesz majd, mert Tom Waits-et nagyjából a dörmögő mély hangjáról és a hihetetlen szerzeményeiről ismerjük. Hihetetlenül egyszerű és hihetetlenül szép dallamokat ír. Na most Tom Waits-et látni egy filmbe, pláne egy Jim Jarmusch filmbe, akiről viszont tudjuk, hogy az első nagy sikerű filmje a Cannes-i fesztivál győztes Florida a paradicsom című film volt.
1: Döntött Körmend képviselőtestülete a civil pályázatokról, közölte az önkormányzat. Kulturális, sport és szociális területen nyújthattak be támogatási kérelmet helyi szervezetek, közösségek, alapítványok és magánszemélyek. A pályázatok elbírálásánál előnyt érveztek azok a programok, amelyek a város kiemelt rendezvényeit erősítik és támogatják, vagy szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot. A támogatott pályázatok részletes listáját az önkormányzat hivatalos felületein teszik közzé. Sztereofotokból tart előadást Balázs László fotóművész pénteken 18 órától a Körmendi Művelődési Központban, a Berzseny utca 11 szám alatt. A Bukovinától Boszniáig című előadás során a fotóművész az utazásain készített térhatású felvételeket mutatja be. A tájképeket, épületeket és portrékat sztereofényképezőgéppel és kamerával örökítette meg, majd az általa hozott speciális eszközök segítségével háromdimenziós hatású képként vetíti le azokat. A nem mindennapi előadásra minden érdeklődőt várnak. Az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Égisz Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését. Május 23-án vívja hazai pályán az NK Universitas Pécs ellen az alsóházi rájátszásban. Azt mondta, az elmúlt három évben mindig nagy kérdés volt számára, hogy folytassa-e. 25 éve az NBA-ben számtalan élményt adott, de most eljött az ideje, hogy szögre akassza a kosarat, cipőt, biztos marad a klub kötelékében, fogalmazott. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált Körmenden, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, amellyel klubrekordernek számít. A hétvégén lesz a hagyományos Körmendi Kastély koncert, amelyen a zeneiskola tanárai és növendékei mutatkoznak be. Az ingyenes eseményt a múzeum dísztermében tartják szombaton 18 órától. A megújult klasszikusoktól a könnyed jazzen át egészen az egyedi táncos zenei előadásokig változatos műsorral készülnek az idei évben. Tudtuk meg Morvai Andrástól, a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészet iskolai igazgatójától.
3: Szerettük volna, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjon az immár sok-sok éve, sőt évtizede hagyományos tanári hangversenyünk, és ezért is adtuk neki ezt a új nevet, hiszen

0: szeretük volna az általános repertoárt is megváltoztatni, hogy egy kicsit körmendiesebb legyen, egy kicsit emberközpontúbb anyagokat adjunk elő, mindenki számára nyitottá váljon ez a koncert, díjtalan belépéssel, bárki meglátogathatja. Maga a díszteremnek a közege, az óriási festmények, a magas szintű millió nagyon szépen tükrözi, vagy visszatükrözi azt a zenei igényességet, amit mi szeretnénk képviselni ebben, és hát ehhez is választottuk nagyjából a hanganyagunkat, vagyis hát a zenéinket, amiket majd előadunk.
1: Újabb helyszíneken mutatták ki az aszbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az Abértó nagy parkolója, Horgász parkolója és az ezeket összekötő út, valamint a Dozmati víztározó bekötő útja és parkolója is érintett. Az igazgatóság közölte, a parkolókat további intézkedésig lezárják. Arra kérik a lakosságot, hogy se gyalogosan, se kerékpárral ne közelítsék meg ezeket a helyszíneket, mivel a levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belélegzése egészségügyi kockázatot jelenthet. Péntekig várják a bormintákat az oszkói Orbán napi hegyi vigadalom borversenyére. Három kategóriában hirdetik meg a versenyt értékes jutalmakért. Az eredményhirdetést május 31-én a rendezvényen tartják, mondta el Zágoridi Cigány Ákos, a Hegypásztor kör egyik alapítója, szervező.
2: Egy térségi borversenyt álmodtunk meg annak idején, most ezen a héten pénteken lesz a borbírálat. Ide várjuk a térségben készült borokat, külön fehér, vörös, illetve rozé kategóriában. Az oszkói közösségi házban lehet leadni a bormintákat címke felirat nélküli üvegekbe, és ott a kollégák átveszik és megsorszámozzák őket, és a szakértő zsűri, aki pénteken délután össze fog ülni, ők pedig igazából értékelik ismeretlenül a borokat, és az ő minősítéseiket tudjuk majd visszafordítani a sorszámok alapján, és annak megfelelően okleveleket kiállítani, amik majd az Orbán napon, most idén, május 31-én kerülnek átadásra. Minden résztvevő kap valamilyen minősítést a borára, és a legjobbak pedig egy kiemelt díjazásban részesülnek.
1: Bérbaltaváron tart bemutatót a Vasvári Játékszín pénteken. A Nagy Gáspár emlékházban Bükki Attila az Elhivatott című darabjának bemutatóját láthatja a közönség. Az előadás Brunswick Teréz életéről szól, Varga Bodó Anita főszereplésével. Mint ismert, a magyar grófnő az első magyarországi óvodák megalapítója. 1836-ban egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. Haláláig 80-ra nőtt ezek száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Mindemellett remekül zongorázott, szavalt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. Róla szól a Játékszín monodrámája. Új műsorral érkezik Körmendre május 15-én a 4th Street zenekar, amely a közönség kedvencek mellett legújabb dalait is bemutatja. A koncertnek a Batthyány Örökség Központ ad otthont. A zenekar tájékoztatása szerint a fellépésen olyan ismert dalok is elhangzanak, mint a Mesélek a bornak, a 10 éven át, az Erdőben nem jártál és az Ilyen ez az élet. A szervezők minden érdeklődőt várnak a koncertre. Árokba csapódott egy személyautó Gersekarát és Halastó között, a helyszínre a körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a műszaki mentés során egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egységek áramtalanították a gépkocsit is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Minden várakozást felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság szerdán az MT-vel. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. A kezeletlen esetekben jelentősen nő a stroke, szívinfarktus, szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő. Emlékérem készül a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára. A Magyar Labdarúgó Szövetség évfordulójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank 25.000 forint névértékű ezüst, valamint 5.000 forint névértékű színes fém emlékérmet bocsájt ki. Az alkalomból kibocsátott ezüst és színes fém emlékérmek tervezője Horváth Andrea iparművész. 5 újonc került be a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazasztán ellen edzőmeccset Debrecenben. Marco Rossi szövetségi kapitány telkében hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Margáv Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende Gúz először kapott meghívót.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy vízmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanzba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Eszortan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.